0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Hey man!
2: Watch out!
1: It's a woodpecker from space!

és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretném.

0: Bitang Jó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Megállít egy szép csokor, de a virágbolt már bezárt, talán jobb ez így.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

I wanna fuck.

0: exist. Thank you.
1: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Ami mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: BW Rádió.
4: A legjobb zenék.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet. Everybody.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Hihetetlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Jó szórakozást kívánunk! A továbbiakban is!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Pitangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja.
1: BW Rádió. Szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd. Jusson majd eszedbe.

0: Ami mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Bitangyú Rádió. Bitangyú Rádió. Rádió. Hey, listen!

A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

it up for the common good. Let us enlist the neighbor.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hát, sziasztok mindenkinek, nagyon szép délután kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. És imádkozzunk, mint mindig az adásom előtt. Remélem mindenki nagyon jól fogja magát érezni, én is ezen vagyok, és már nézem is, hogy kik vannak itt velünk. Itt van velünk Pista, velünk van az én Mária barátnőm, itt van Kata, beugrott közénk, Csámpás Rozikra is, szia, szia, puszi neked, csajszi. Itt van Bubukánk és az ő párja remélhetőleg. Velünk van a mi medvénk és két robotunk, illetve itt van kedves kollégám Roni, külső hallgatóként is vannak itt emberkék. Természetesen őket is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm. Elsőként a kedves páromat, a másik felemet, a teszt. Aztán velünk van még Buli király Gyula is. És egy nagyon kedves hallgatómat, még Becikémet. És ha valaki még itt van, akkor jelezzen. Talán a napukám is.

0: a mikrofonnál most Mókuska.
1: Jött egy kis kedves üzenet nekem privátban, méghozzá az én Mária barátnőm írt nekem, hallgat egy Zoltán nevű srác, a Mária üdvözli, mert hogy kért linket. Kedves Zoltán, Zoltán, üdvözöllek itt a Bitangyó Rádióban, mint új hallgatót. Érezd jól magad velünk. Esetleg, ha van kedved, gyere fel hozzánk a chat oldalunkra. És akkor ő Mátyek, hello.

Két csücske együtt fent a Bitangyó rádió chat oldalán. Wolfit is köszöntöm, és Beát is, sziasztok! Már robogunk is tovább, nagyszerű felvételeket hoztam ma is. Bob Sinclair és Mr. Shami. És a Minute Gangster. Sok emberkinek ismerős lehet, de lehet van olyan, aki még nem hallotta. Akkor figyeljetek!

Ők már itt heki és zsibolj közösen. Ez a Csók. És egy kedves volt rádiós kollégám nyúlt bele, aki nem más, mint DJ Dance Man. Őt is ismerhetitek már.

Márián Köztér, hogy ő már linkeskedik, kérte egy tőle a linket, hogy tudjanak hallgatni. Hát köszönöm szépen. És Máriától fog majd szólni egy zene, Zoltánnak, a legújabb hallgatónknak. Méghozzá én a háttérből megtudtam, hogy a Zoltán olyan rocker, mint én. Az, hogy a rocknak melyik változatát szereti, azt nem tudjuk. Viszont úgy gondolom, ha rám van bízva a zeneválasztás, és úgy, hogy Mári küldi, akkor a következő zene remélem megállja a helyét. Érkezik Máriától Zoltánnak Linkin Park, és az In The End.

No, hát őt most találtam ma. És úgy döntöttem, hogy elhozom nektek. Nicola Cavallaro. Ez pedig tőle a Ride. Figyeljétek, jó kizzel.

És itt van az én apukám is. Szia apukám, érezd jól magad te is velünk. No mit szóltok, milyen a zene? Nekem nagyon belopta magát a szívemből.

0: Most kurántok egy hatalmas nagy pusszantást, szia Földin! Jópapának egy ölelés, aztán a tesztől készfogás, meg amit akarnak, rájuk bízzuk, jó?
1: Bitang jó rádió.
0: És közben el akar menni a hangom is. Tiszta hadi rottyant lettem amúgy. Táncolunk a színpad. Erre egy Juni otthon nektek? Gyere, táncolj! Táncolj!

Ducsi Dinink azt írja, hogy Dinom, Dánom, megyek az ágyba, nem még sehová, mert csak azért sem, mert amúgy dolgozol. Csak szólok, ha a főnök nem szól, majd én az eszedbe juttatom. Egy újabb nagyszerű felvétel, ja, ő volt a Rapülőt és a Tour de France. 18 óra 27 perckor pedig Kassa Tibit hozom nektek. És azt mondja, hogy költözzel.

0: el.
1: Akkor ezt a zenét kellett volna küldeni Dutyi Dinének a főnökének. Költözzön el, csak menjen haza. Téged meghagyjon ottan aludni. Illetve velünk szórakozni itt a Vitang jó rádión, egy nagyon jó kis zene, én szeretem, nem sokat adom. Apukám, köszöntem már. Igen, nem baj, még, szia apukám.
2: Utazgatás a hobbim, nekem a föld minden részét szeretem.
1: Itt Kalli és a pici római lány.

0: Yo no quiero saber nada contigo. ¡Toma!
1: Ducsi Drinknél azt írja a mi katánk, hogy náluk van net. Úgyhogy kérjél tőle gyorsan egy címet. Ülj fel a tüzes villámra. Aztán go netért. A rudon cseppet otthon ne hagyd, mert már Kata beírta, hogy neki megint kellene. Cseréljetek! Nem pedig itt már a Camaleo és a no.

Következő zeném egy nagyon szép zene lesz, két fiatal hölgy, illetve két fiatal ember fog benne énekelni. Lehet nem is olyan fiatalok, de nem baj. Jani Csákmeca, Kollányi Zsuzsi, Olá Gergő és Szolnoki Péter. A következő pár percben itt a Bizangyó Rádióban a számnak a címe Befogadlak. ¡Gámalo!

A romantika hevében Dutyi Dilink azt írja, hogy feszlovagolnék, meg tevegelnék. Ez a nem semmi egyhelyem. Ez igen. És kit látnak szemeim, megérkezett a chatfalunkra Casanova. Szia, szia! Örülök neki, hogy itt vagy, Csücsle, érezd jól magad, te is velünk.

És igen, ebben a dalban volt egy olyan énekesünk, aki sajnos már nincs köztünk. Ő volt Szónaki Péter. És ma ugye kiderült, hogy Deák Bill Gyula is itt hagyott minket. Nyugodjanak békében mind a ketten, nagyon-nagyon szerettem mind a két énekest, úgyhogy most Deák Bill Gyulára fogunk emlékezni egy nagyon kis ideig. Nem ennyit érdemel, de hát az adásban ennyi fér bele. Ne szeress engem, ez a számnak a címe. Szia Kaszanova, újra!

Na és akkor még egy zene közkívánatra. Deák Bill Gyulától. Egy újabb ismert zene, nagyon sokat hallhattuk. És a rajta múlik, még fogjuk is hallani. Érkezik a zöld, a bíbor és a fekete. Kata azt írja, hogy ez most komoly be, a minden kedvenc meghal. Igen.

Nem is az én ateszom lett volna, ha nem így jött volna, be azt írja. Sziasztok, bitagok, félre rúsnya népség, megjött az állatos szépség. Az vagy már az állatos. Meg szépebb is.

0: És már legyen neki is az álma szép, Deák Bill Gyulának. Most már őt is oda kell sorolni.
1: Legyen az álmatok nagyon szép. Radics Béla, Lencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.

Kaszanovánktól kaptam egy nagyon szép képet. Az első olyan, nem tudom. Mint ha valami bugyogó repkedne a fehér zászlón, vagy nem tudom, vagy a fehér zászlón lenne az és repülne. A másikon pedig egy csoda, azt írja, hogy... Ha is írja, azt írja rajta, hogy mókuska, ja, és hogy művészi alkotás, köszönöm szépen! Ő már itt Loft és Mallorca.

egy kis közérdekű információ nektek, Jam 86 holnap, azaz 9. hó 18-án 19 órakor itt a Bitangyó rádióban Wolfival, mindenkit nagyon sok szeretettel vár. Tehát még egyszer, holnap 19 órakor Jam 86 a Bitangyó rádión Wolfival.

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm fent a chatforunkon Zolkát is. Szia, Csajci! Hú, én alig láttalak téged itt. Nagyon ritkán, de örülök neki, hogy itt vagy, és megtisztelsz azzal, hogy benézel.

De jó kis zene, ugye? Hát nem vagyok benne biztos. De mintha úgy emlékeznék, hogy Kata kérte tőlem maskorának a palacsinta dalát.

Számoltunk Eken Lászlóban 1-2-3-4. Gyertek bitangok, toljuk meg! A következő zene az én páromnak a kérésére fog majd felcsendülni. Itt a Bitangjó Rádióban. A hangulat jó, mindenkinek azt mondom, aki kintről hallgat, hogy bitangyoradio.com, gyertek, felérezitek magatokat, nagyon jól velünk. És már itt is vannak azok a majmok. Na, milyen majmok? Igen, többen vannak. Ken László jó énekli. Azok a bizonyos zselés majmok. És a dal, aminek a címe... Nem vagyok százas. Hát én sem. Aztán pedig érkezik majd Maskura Palacsinta dala, amit Katánk szeretne kérni, és igen, sláger lett, legalábbis nálam tuti.

És akkor gyertek, bulizzunk, hát csütörtök van. Az már kispéntek, ugye? Csináljunk egy őrült nagy bulit ma éjjel. Ez itt a Halál a Májra és a Kerozin. Szing-szingék is éneklik egyébként.

mi Nefertitink is. Szia, drága! Köszönöm szépen a jó kívánságokat, érezd jól magad te is. És akkor kérem, köszönök még mindent is, mondjuk, megköszönöm az én a teszomnak, a remek adás táblát, Maskuránknak és Máriánknak is, és már a következő zene itt is van, és beköszönt az én Alexam, azt hiszem. Jóhó, San Paulina és Pitbull közösen. Egy kicsit átdolgoztánk azt a bizonyos zenét, aminek az a neve, hogy... Lombada! Köszönöm, azt írja, hogy buli van. Igyekszem.

Mászlink van. Megérkezett közénk a mi Mászlink is. Szia, érezd jól magad velünk. Gyere, rázd meg te is a tomporodat.

Ó, jaj, hol van ez a hangulat? Itt nálunk a Vitamjó rádióban. Repkednek a ruhák a csatfalunkon. Ez az a textilt. Aztán adjatok neki. Let's go!

És közben jött egy kérés az én másik felemtől, a tesztól. Azt írja nekem, hogy másik felem, kérhetem a másik felem. Megvan a másik felem, itt vagyok előtted. Illetve melletted és a zene is itt van a lejátszomban, amit hamarosan hozok is neked, meg magamnak. Köszönöm szépen, és már indul is anonimtól a másik felem.

0: Egy csodálatos zene, ami nekem mindent elmond. Köszönöm szépen az én Ateszomnak, és már jövünk is egy újabb zenével. Hozom a fényeket, a hangerőt. Gyertek, gyertek, bitangok! A magyar scootert hoztam el nektek. Igen, ez a Cosmix. Máriának köszönöm szépen!
1: Meg, hogy ki is vagyok, jó? Hadd halljam a hangodokat! Nem hallom!

0: Tutira a kedvencek!
1: Egy kedves kis zene nektek és mindenkinek, aki itt van és eddig hallgatott itt a Bitangyó Rádióban. Ő lesz a kivés, neked adom szívből ezt a dalt.

amit most hallhattok, már a Kovalszkéknek, meg a Vega. A szám címe, amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek, és közben olvastam, hogy Nefertitink írta, hogy szeretne kérni tőlem egy zenét. Deák B. Gyula, rossz vér, hamarosan érkezik majd ez is. Attesznek köszönöm szépen a jó nyomott zenemester táblát, és mindenkinek, hogy itt van velem.

És hogy ígértem, így 19:30 perckor megyünk tovább, és akkor jöjjön Nefertiti kérésére a következő zene, Deák Bill Gyula és a Rossz Vér, és igen, mi már a mai adásom alatt megemlékeztünk Deák Bill Gyuláról. De nagyon-nagyon szeretjük a zenéit, és velünk marad. Velünk rádiósokkal és hallgatókkal. És tessék itt a zene, neked, nekünk, mindenkinek. Rossz Vér. Aki nem tudná, a legeslegismertebb zenéje ez.

Nefertiti kérésére hallhattuk Deák B. Gyula Rossz Ügyet című felvételét. És közben bejelentkezett a következő műsorvezető. Ahogy megszokhattátok csütörtökön, 20 órától érkezik hozzátok Gévelen, most is így lesz. És akkor ugrunk egy hatalmasot a zene világában. És hozom a 90-es évek Two Unlimited-ét. Let the Beat Control Your Body, ez lesz a számnak a címe.

És már Marika be is írta, hogy yes! Volt erre egy tánc, emlékeztek? Bár nagyon fáj a lábom, de úgy eltáncolnám. Annak idején a 90-es években a diszkókban. De milyen jó is volt. És jó, most is egyébként, csak már fáj a tánc.

0: Nagyon zenes volt a Too Unlimited, a 90-es évek egyik kis szösszenete. És mi nagyon szerettük az ilyen kis szösszeneteket, ugye? A chatfalunkon szuper jó hangulat.
1: Adom a napon úszik egy harcsa, fogom a csöcsödet, marcsa, fogom a csöcsödet, te meg a pöcsömet. Hollári, hollári, hó!
0: Hollári, hollári, hó! Kuplung zenekarral megyünk tovább. Nyomod a gázt.

A következő zenét Becikén szeretnék kérni. Azt írja nekem, búcsú puszinak, meghapatom tőled, van halált természetesen meg. Közös nagy kedvencünk. Azt írja Becikém, hogy ő ezzel búcsúzik a Bitangyó rádiótól. Na figyelj akkor, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Apukámnak is megköszönöm, hiszen ő is már megköszönte az adásomat, de még nem menjetek sehová. Még én is itt leszek 12 percig, aztán érkezik. Gébelen, de most valla, szólíts hát!

mindenhol hallom, mindegy neki, nem tudom a szöveget. Valhalla szólíts hát. Amúgy azt mondom, hogy én nem tudom a szöveget, közben meg ők nem tudják. Na mindegy, kirúgjuk őket, püf! 3, 2, 1, és! A tesz kérésére! Dig Brave! Gyertek, bitangok!

Na gyertek, így a végére zumbázzunk egy jót. Gyere velem, szürke kisegér, te is. Szomorkodás nincs. Oh yeah, oh yeah.

Az utolsó tánccal megyünk tovább. És sokat gondolkodtam rajta, hogy bemondjam-e vagy nem. De mint rádiós műsorvezető úgy gondolom, hogy tartozok ennyivel a hallgatóimnak, hogy elköszönjek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem. Nagyon jól éreztem veletek magam, mégis más útra kell, hogy lépjek. A barátság, akikkel szövődött, kialakult, továbbra is megmaradt. Viszont elbúcsúzom a Bitangyó Rádiótól. Vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra. És ahogy mondtam, aki eddig barát volt, az ezután is az marad. Nincs írás senkinek, ugye? Ez csak ennyi volt ez a zene, hiszen a búcsú zenémet nem fogjuk elengedni. Szóval, csók a családnak! A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok, és még a hang is elment. Szóval azért elköszönök rendesen, a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. Csók a családnak. Imádás van. De ti azt szerintem érzitek, éreztétek. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, a rádióra. Én is vigyázok mindenre is, amire tudok. Csók a családnak, további jó szórakozást, fogadjátok sok szeretettel, Gébelend. Csók a családnak, sziasztok! Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak.

statement, feel burned out.

Ez volt Gébel a műsora, itt a Vétangyó Rádióban, a Tökesti Parti latin zenével. Remélem, mindenki jól szórakozott, hogyha igen, akkor találkozunk a legközelebb is. Reméljük, hogy még több latin zenével. További kellemes estét mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádió

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: To the sound of the underground.
1: Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hallhatsz hallgatni.
7: Még több, még több zene.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamio Rádió.
0: Mi így szeretünk.